Eddig egy sához kakine a hujjakok. Huino a gégunká, hujját szuké hacs. Igi a szánánán a hujjak, homá a kik.